Jesus dem o de ensa biara ye awo ma bra pomo san yoma na ensa ni ye san san yoma ni nyinara enna na pa rabakate ye kene makata Ah, Rapanto Kato Seyetekete Imahanto Kata Rapakato Ikatosi Imahanto Katosi Ropo Kapata Ato Katakata Ajanto Seyneke Demofa Rapakata Ato Roponde Ikatosi Imahima Kinamato Roponte Eketekete Ikatakata Rapantakata Osisson sentiment ka sensan entiminu pone en sapiara bron